0: A készítők a követők kérdéseire és ötleteire is számítanak, amelyek alapján további videók készülhetnek. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azután jelentette ezt be, hogy előzőleg arra kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. Bejelentette azt is, hogy Hankó Balázs, Sesták Miklós és az ő mentelmi jogának felfüggesztése ügyében hétfő délelőtre összehívják a parlament rendkívüli ülését. Házkutatást tartottak az Alapjogokért Központ Háttér cégénél, valamint a társasággal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakhelyén, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. A Fidesz a nemzetközi körözés alatt álló lengyel Marci Romanovskit megnevezve reagált a házkutatásra. Szerintük az Orbán kormány menedéket nyújtott a lengyel politikai menekülteknek. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott New Yorkban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és az ukrán elnök, írja a Bloomberg. Az unió a további támogatások bővítését korrupcióellenes, jogállami és gazdasági reformokhoz köti. Ugyanakkor Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
0: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. Még sokfelé lesz élénk erős a szél, kora reggel 4 és 11, délután 17-22 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmed, ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsós Évától.
2: Tele vagyunk!